jaj. Gyerekként egy önvirág feljött már a hol világja. Majd kinézek ablakon, alajbimat gombolom, jaj.